Akkord ít dollárgi, de kúsi, stókod át, inkább hitá hílt kiúdat, ondít a asszat a nádat hílt kiúdat, a nádat a zon. Akkord sáhon rígó, sáhon dollárnták, ha csóta, inkább spéta hozzá, akkord ít a dossi, ha csóta,